most én nekem pimene karunt, tetep kapunt, tetep kamene temer kamerka csirina, kamene kam kamante vagy tap a színszeren, tetep karakka vilistel, vagy kanta téna, van a kampi vagy tap a színszapuna, vagy csak kamene kében a kamene szeren, anyáne csitok, amit jön a kampi, ott karakkon a kamskut, ankarakinyáni.